0: Even for half a minute.
1: Akár fél percre.
0: Even for few seconds.
1: Akár pár másodpercre.
0: But heart is doing its duty.
1: De a szív végzi a munkáját.
0: Similarly, if we think that today I will not practice.
1: Ugyanígy, ha azt gondoljuk, hogy ma nem gyakorolok.
0: I have somewhere to meet the friends, this and that.
1: Itt vagy ott barátokkal találkozom.
0: It's only one day, nothing.
1: Hát csak egy napról van szó, az semmi.
0: After 2 days, again something happens.
1: Két nap múlva megint történik valami.
0: So we don't practice again.
1: Megint nem gyakoroltunk.
0: So that means that not doing regular, we miss lot.
1: A nem rendszerességgel sokat veszítünk.
0: And sometimes that mala breaks.
1: És néha ez a mála eltörik.
0: Because if you did not practice longer.
1: Mert sokáig nem gyakoroltad.
0: Practice is better, much more than only theory.
1: A gyakorlás sokkal jobb, mint csak az elmélet.
0: So we begin with great interest.
1: Nagy érdeklődéssel kezdjük.
0: Very curious.
1: Kíváncsian.
0: And we are very happy about it.
1: És nagyon örülünk neki.
0: But slowly, slowly it goes down.
1: Aztán lassan ez lemegy.
0: Some sits in front of the television.
1: Valaki a tévé előtt ül.
0: They will see more television than practicing.
1: Többet tévézik, mint gyakorol.
0: So it means you have lost your spiritual development.
1: Azt jelenti, hogy elveszítetted spirituális fejlődésedet.
0: Don't blame God.
1: Ne Istent hibáztasd.
0: Don't blame your teacher.
1: Ne az oktatódat hibáztasd.
0: And don't blame your Gurudev.
1: És ne Gurudevádat hibáztasd.
0: Then you said, oh, I have my Gurudev, but he doesn't help me, I'm ill.
1: Azt mondtad, hogy van Gurudevám, de...
0: You see, Guru Kripa and practicing, this together.
1: Tudod, a Guru Kripa és a te gyakorlásod, az a kettő számít együtt.
0: No one will give you without anything.
1: Senki nem fog neked adni a saját jelenléted nélkül.
0: We need that devotion.
1: Ez kell a te odaadásod.
0: We need that feelings.
1: A te érzelmed.
0: And our heart is all the time aware, should be aware about it.
1: A szívünk mindig legyen ennek tudatában.
0: So what our beloved Gurudev said,
1: amit szeretett Gurudevánk mondott.
0: Svaso, svas apka sumiran. Svaso, svas apka. And then?
1: Hogy van tovább?
0: What is the next?
1: Hogy van tovább?
0: If you speak, then speak loud.
1: Hangosan mond, ha mondod.
0: You see, someone remembers.
1: Tudod, valaki tudja.
0: Svaso, svaso, japka, sumira. Svaso, svas means as each breath, inhalation and exhalation.
1: Svaso, svas, mindenbe és kilégzés.
0: Ascending and descending breath.
1: Emelkedés, süllyedő légzés, tudat.
0: While inhaling and while exhaling.
1: Míg belégzel és kilégzel.
0: Svaso, svas, inhalation and exhalation.
1: Be és kilégzés.
0: Apka hi sumerana. O Mahaprabhuji, on my each and every breath, I repeat and remember thy name.
1: Oma, Prabhuji, minden lélegzetemmel a te nevedet is.
0: Even I'm sleeping.
1: Még akkor is halszom.
0: Even I'm giving a lecture.
1: Még ha előadást tartok.
0: Walking.
1: Sétálok.
0: Anywhere.
1: Bárhova.
0: My every breath never goes empty.
1: Egy lélegzetem se üres.
0: Din din nita nita din every day day by day.
1: Minden nap napról napra.
0: Prem mera adhik badi jo, my love to thee, O Mahaprabhu ji, my devotion to thee, O Mahaprabhu ji, it should increase day by day more.
1: Az irántad érzett szeretetem, odaadásom, O Mahaprabhu ji, minden nap növekedjék.
0: Like you have a little planet, a plant.
1: Mint amikor van egy kis növényked.
0: And every day you look, oh, it's growing.
1: És minden nap ránézel, hogy ó, nő.
0: It's very big today.
1: Ma mennyit nőtt.
0: And it's growing and growing.
1: És növekszik, növekszik.
0: A pregnant mother.
1: Egy várandós anya.
0: Not only once, but how many times she touches her stomach.
1: Nem csak egyszer, hanem hányszor nyúl a hasához.
0: And feels how big is my child now.
1: És érzékeli, hogy most mekkora a gyermeke.
0: That's it. So the bhakta who is practicing more day by day, more and more.
1: Az a bhakta, aki naponta egyre többet gyakorol.
0: That one achieves that moksha.
1: Ő eléri a mokshát.
0: That one gets that self realization.
1: És ő megkapja az önmegvalósítást.
0: We practice only 3 minutes, 4 minutes.
1: Mi 3-4 percet gyakorlunk.
0: Or maximum half hour.
1: Maximum fél órát.
0: And 2.5 hours we are looking television.
1: És 2.5 órát tévézünk.
0: So this half an hour what you did, the television took over.
1: A fél órádat átvette a tévé.
0: So we broke the connection.
1: Megtörtük ezt a kapcsolatot.
0: So how could Guru Kripa will function for you?
1: Hogy működhetne felénk a Guru Kripa?
0: So continuous working.
1: Folyamatos munka.
0: So it is said, Mukh mein Ram, Haath mein Kaam. In our mouth we have name of God. And in our hands we have our work.
1: Szánkon Isten neve, kezünkben munka.
0: Always our vritti should be our thoughts, our attention, our awareness should be towards our spiritual development, our mantra, our sadhana, our satsang, our gurudev.
1: Gondolataink, figyelmünk, éberségünk, tudatunk, a szádanának, a szatszangunk, a spiritualitásunkon és gurudévánkon kell, hogy legyen.
0: Mahaprabhuji said,

0: Mahaprabhu ji asked Manta
1: that satsang, satsangyari oru avere, I long for my brothers and sisters of the satsang.
0: Vágyakozom satsangon a testvéreimre.
1: I'm longing in such a way. When I think of them, my tears comes.
0: Úgy vágyakozom, hogy amikor rájuk gondolok, a könnyem kicsordul.
1: Because they are my real brothers, sisters, or the friends.
0: Ők az igazi testvéreim, barátaim.
1: At the end of the bhajan, Mahaprabhu ji said.
0: Bhajan végén Mahaprabhu ji azt mondja.
1: Bad bhagi jan satsang pai. The lucky one, the fortunate one will go to the satsang.
0: Szerencsések járnak satsangra.
1: Can you remember which day you were in satsang?
0: Tudod, hogy mikor voltál utoljára satsangom?
1: One day I was.
0: Egyszer voltam.
1: But which day?
0: De mikor?
1: Which hour?
0: Melyik napon, melyik órában?
1: How can you, or what we can expect our liberation?
0: Hogyan várhatnánk ezen a módon a felszabadulásunkat?
1: Manasab kho yo re kusangiyo ke san Manasab kho yo re kusangiyo ke san Oh my mind,
0: oh elmém,
1: you lost everything.
0: Mindent elveszítettél.
1: With the kusanga,
0: kusangban,
1: with the kusanga people,
0: kusanga embereivel.
1: And the kusanga looks like sweet, good.
0: Kusanga édesnek, jónak tűnik.
1: Gossiping,
0: van pletykálkodás.
1: Backbiting,
0: hátba támadás.
1: And blackmailing,
0: rossz indulatú beszéd.
1: And see the negative in others.
0: Másokban a negatív észrevétele.
1: That is a very sweet and very pleasant.
0: Ez édes és nagyon kellemes.
1: For the kusangi.
0: A kusangik számára.
1: But satsangi immediately will purify everything.
0: De a satsangi azonnal megtisztít mindent.
1: And said, stop.
0: És azt mondja, hogy álljatok
1: le. Let's have a satsang.
0: És tartsunk satsangot.
1: So satsang is like a bunch of energy.
0: Satsang energiaköteg.
1: Lucky are they, at least once a week.
0: Szerencsések azok, akik egy héten legalább egyszer.
1: Manasab khoyo re kusangiyo ke sang. Gyan dhyan bhakti sab khoi aur chal rayo ku dhang. Gyana dhyana bhakti. Everything you lost.
0: Gyanát, a gyanát és a baktit, mindet elveszítetted.
1: Chal rayo ko dhang, and now you are walking in not in good way.
0: És most nem jó irányban jársz.
1: Your behavior is in not good way.
0: Nem jó a viselkedésed így.
1: You know the horse needs always training.
0: Tudod, a lónak állandóan képzés kell.
1: Which walk the horse should have.
0: Hogy hogyan járjon.
1: Everything, all remains in the training.
0: Minden a képzésen múlik.
1: Otherwise, you lose it everything.
0: Különben mindent elveszítesz.
1: So, the satsang is ocean of the nectar.
0: A satsang a nektár óceánja.
1: We are bathing in that.
0: Ebben fürdünk.
1: And that purifying the negative energy.
0: Ez megtisztítja a negatív energiákat.
1: So, if you don't go to the satsang,
0: ha nem jársz satsangra,
1: may you can meditate.
0: Akkor meditálhatsz.
1: Time to time, sometimes.
0: Időről időre, néha.
1: And you know, we have such a beautiful that kriya.
0: És van ez a csodálatos kriyánk,
1: which has to be practiced.
0: Amit gyakorolni kell.
1: There is a guru kripa.
0: Abban van a guru kripa.
1: If you practice just and you have no devotion,
0: ha gyakorlod, de nincs
1: and no satsang and sadhana,
0: és nem jársz satsangra, és nem
1: végzel satsangra, your kriya also will not function.
0: A kriyát sem fog működni.
1: When you get kriya,
0: amikor kapsz kriya,
1: how much I explain you?
0: Hogy elmagyaráztam neked?
1: How many rules we give?
0: Mennyi szabályt fűztem?
1: And how many times you promised?
0: Hányszor megígérted?
1: And where is that?
0: És az hol van?
1: So that is, no one is to be blamed.
0: Senkire ne kend rá, ne hibáztasd.
1: It's own mistake.
0: Ez a saját hibád.
1: So continuity is that it. It's step by step.
0: Folytonosság a lényeg, lépésről lépésre.
1: Day by day.
0: Napról napra.
1: Stone by stone.
0: Körről körre.
1: That's it.
0: Ez az.
1: So, in that way,
0: ezen a módon,
1: in all world,
0: az egész világon,
1: yoga in daily life is practiced.
0: A yoga mindennapi életben rendszer gyakorolja.
1: And is practiced in million of people.
0: Milliónyi ember.
1: And must not be that always they are here.
0: Nem kell állandóan jelen lenniük.
1: They practice alone their home.
0: Otthon gyakorolnak.
1: They teach further.
0: Oktatják.
1: This is like a huge banyan tree.
0: Ez egy hatalmas banyanfa.
1: And branches have covered the whole globe.
0: És az ágai befették az egész földet.
1: And they are having benefit.
0: És ők előnyt szereznek általa.
1: Of physical, mental, social, spiritual development through yoga in daily life.
0: Fizikai, mentális, társadalmi és spirituális fejlődést a yoga mindennapi életben által.
1: We had our World Peace Council.
0: Van a világbéke tanácsunk.
1: Last weekend.
0: Múlt hétvégén.
1: A conference in Prague.
0: Konferenciát tartottunk Prágában.
1: It's a beautiful hall.
0: Csodálatos teremben.
1: Lucerna.
0: A Lucernában.
1: So people around the world who saw that through webcast.
0: Világon mindenki látta webcaston keresztül.
1: They were admiring only the hall, how beautiful is.
0: Mindenki a termet csodálta, hogy milyen szép.
1: They didn't concentrate what the speaker were saying.
0: Senki nem azt figyelte, hogy ki mit mond.
1: But the hall.
0: Mindenki nézte, milyen csodás a terem.
1: The harmonies.
0: Hogy milyen harmonikus.
1: And what they call pin silent.
0: És néma csönd volt.
1: It was so silent.
0: Olyan csöndes volt.
1: Every speakers enjoyed.
0: Minden beszélő élvezte.
1: And they were very, very good speakers.
0: Nagyon jó előadóink voltak.
1: It was very, very successful, very nice conference.
0: Nagyon sikeres, nagyon jó konferencia volt.
1: The conference, Sri Swami Madhavananda World Peace Council.
0: Sri Swami Madhavananda Világbéke Tanács.
1: Which is the NGO at the United Nations.
0: Az ENSZ konzultatív státuszban lévő civil szervezetünk.
1: Now this is not that we like to make a conference.
0: Nem arról szól, hogy mi szeretünk konferenciákat szervezni.
1: It is the token of our thankfulness.
0: Hanem ez a hálánk jelképe.
1: To our Gurudev, Holy Guruji.
0: A Gurudevánk Holy Guruji irányába.
1: To bring his knowledge, his glory, his blessing.
0: Hogy a tudását, dicsőségét és az áldását elhozzuk.
1: And so honor to our Holy Guruji these conferences.
0: Úgyhogy ezeket a konferenciákat Holy Guruji tiszteletére szervezzük.
1: It's not a political conference.
0: És nem politikai tartalmú konferencia.
1: And it is is called World Peace Council.
0: Hanem világbéke tanácsnak hívjuk.
1: And we had this morning about peace.
0: Ma reggel a békéről beszéltünk.
1: The from Indian Embassy, the attaché of the culture came.
0: Itt volt az indiai nagykövetség kulturális attaséja.
1: And Rabata spoke nearly 1 hour about culture.
0: Majdnem egy órát beszéltem a kultúráról.
1: That chapter we should write.
0: Ezt a fejezetet le kellene írnunk.
1: It is a culture which can bring the peace.
0: A kultúra tudja elhozni a békét.
1: Where the real culture is.
0: Ahol a valós kultúra jelen van.
1: There's no fighting.
0: Ott nincs harc.
1: No dualities.
0: Nincs kettősség.
1: No wars.
0: Nincs háború.
1: There is a harmony, peace, understanding, tolerance, love, etc., etc.
0: Harmónia, béke, tolerancia, megértés és szeretet van, stb.
1: That means the culture.
0: Ez a kultúra.
1: And so of Bhartahari Guruji's bhajans.
0: Holy Guruji bhajanjai.
1: And Lilamrit.
0: És a Lilamrit.
1: And Holy Guruji's lectures.
0: Holy Guruji előadásai.
1: Unfortunately, many we did not record.
0: Sajnos sokat nem rögzítettünk.
1: And some was in the cassettes.
0: És volt, ami kazettán volt.
1: And those cassettes, they chemically they are not anymore working.
0: És vegyileg egyszerűen már nem működnek ezek a kazetták.
1: But it is his blessing.
0: De az ő áldása az.
1: Who brought you to Holy Guruji?
0: Ki hozott téged Holy Gurujihoz?
1: I brought to Holy Guruji.
0: Én.
1: But who brought to Mahaprabhuji?
0: De Mahaprabhujihoz ki hozott?
1: Holy Guruji brought to Mahaprabhuji.
0: Holy Guruji.
1: And who brought us to the Devpuriji?
0: És ki visz minket Devpurijihoz?
1: Is a Mahaprabhuji.
0: Mahaprabhuji.
1: And now who brought us to the Alakpuriji?
0: És Alakpurijihoz ki?
1: Is Devpuriji.
0: Devpuriji.
1: So step by step,
0: lépésre, lépésre.
1: We came to the Satyuga, this beginning of this Manvantra.
0: Eljutottunk a Satyayugához, ennek a Van mantrának a kezdetéhez.
1: That time was the Alakpuriji.
0: Akkor volt Alakpuriji.
1: Day by day, we get more and more information.
0: Napról napra egyre több információt kapunk.
1: About the presence of Alakpuriji.
0: Alakpuriji jelenlétéről.
1: And that only lucky are we that we are belonging and we found our roots of our spirituality.
0: Szerencsések vagyunk, hogy van hova tartozásunk és megtaláltunk spiritualitásunk gyökereit.
1: And that is the Siddhapitha.
0: És ez a Siddhapitha.
1: And now I brought this Siddhapitha in Rajasthan.
0: És elvittem a Siddhapithát most Rajasthanba.
1: And we are preparing beautiful ashram, new more.
0: És csodálatos új ashram épül ott.
1: So you will say Swamiji is only building ashrams.
0: Azt mondjátok most, hogy Swamiji állandóan ashramokat épít.
1: It's better to build the ashram than the slaughterhouse.
0: Sokkal jobb ashramot építeni, mint vágóhidat.
1: And so, Holy Gurujis, you should write something about Holy Guruji.
0: Holy Gurujiról írnotok kellene valamit.
1: And we will acknowledge in next conference.
0: A következő konferencián ezt elismerjük.
1: And I'm trying to make a award for that, who is the best writer,
0: a legjobb,
1: who writes about Guruji.
0: A legjobb írónak, aki Holy Gurujiről ír, díjat fogok adni.
1: That one will be the, who will get that kind of the award.
0: Tehát valamilyen díjat fog kapni.
1: It's Guruji's teaching. It's not me who is talking, it's Guruji talking within me.
0: Guruji tanítása, nem én beszélek, Guruji beszél bennem.
1: And so I feel that if not complete, then at least 1% I can share my devotion to the whole world who was my Gurudev.
0: És hogyha nem is teljesen, de legalább az odaadásom 1%-át meg tudom osztani a világgal, hogy ki volt az én Gurudevám.
1: It is disciple's main duty.
0: Ez a tanítvány fő kötelessége.
1: As much as you develop the devotion, that much you far you go towards the spirituality and to higher consciousness.
0: Minél nagyobb a spiritualitásod, annál inkább mész a felsőbb tudat irányába.
1: And as less you have bhakti, and you become less and less, is again that lamp is going to finish.
0: Tehát minél nagyobb az odaadásod, annál inkább mész a spiritualitás irányába, és minél kisebb a baktid, annál kisebb lesz a földterületed.
1: And so, how one feels in the on heart.
0: Hogy érzed magad a saját szívedben?
1: It is said, lagi, lagi, sab kohi kahe, lagi nahi ligar, lagi jiske aise lag gai, ho gai aram par. Everybody said, oh, I was hurt. Oh, I was hurt by arrow.
0: Mindenki azt mondja, hogy megsértett egy nyíl.
1: But that one who, that was hurt by that one arrow, which went through heart to outside, through the hearts.
0: Akit úgy sértett meg a nyíl, hogy keresztül ment a szívem.
1: So that Devotion penetrates through the hearts.
0: Úgy kell érezni, hogy az odaadás áthatol az egész

0: Dilip Narayan Bhagavan Ki, Swami Lalananda Gurudeva Ki, Swami Maheshwarananji Vishwa Gurudeva Ki.
1: And so Mahaprabhuji said itself, let's go to the Satyaloka.
2: Mahaprabhuji maga mondta, hogy menjünk a Satyaloka.
1: Let's go and get the nectar.
2: Menjünk és kapjuk meg a nektárt.
1: We are all follow the words of Mahaprabhuji.
2: Mi mindannyian Mahaprabhuji szavait.
1: We follow the Holy Guruji's words and bhajans and everything.
2: Követjük és Holy Guruji bhajanjait és szavait.
1: Try to write one bhajan yourself.
2: Próbálj te bhajant írni.
1: Yes. I will be very happy.
2: Nagyon boldog leszek.
1: To sing your bhajan.
2: Hogy elénekelhetem a bhajanodat.
1: Yes, so let's sing again next bhajan.
2: Énekeljünk még egy bhajan.
1: Dr. Shanti will sing, okay? She likes this her bhajan. And this is Chakle na musafir gundagi. Yes, Shanti's favorite bhajan. So, we will see first this bhajan.
2: Elénekeljük ezt a bhajan.
1: So, my dear, we are at the time of the Christmas.
2: Kedveseim, a karácsonyi időszakát éljük.
1: And in the whole world, people remember the Jesus' birth.
2: Az egész világon az emberek Jézus születésére emlékeznek.
1: You know all more than myself.
2: Ti erről többet tudtok, mint én.
1: Because you got a teachings about Jesus.
2: Mert megkaptátok Jézusról szóló tanításokat.
1: And now is the time of the Christmas.
2: És most karácsony ideje van.
1: This is the forgiveness.
2: Ez a megbocsátás.
1: It is a time for forgiveness.
2: A megbocsátás ideje.
1: And time for understanding.
2: Megértés ideje.
1: A time for giving.
2: Az adás ideje.
1: And time for hugging.
2: És az ölelkezés ideje.
1: Not physically.
2: Nem fizikailag.
1: But mentally.
2: Mentálisan.
1: You see, there was one man.
2: Volt egy férfi.
1: Always he was hugging me so strong.
2: Aki állandóan úgy megszorongatott engem.
1: He was strong.
2: Egy erős férfi volt.
1: So he hugged me and lifted me up.
2: Áttörelt és még fel is emelt hozzá.
1: And after slowly my stomach was little getting bigger.
2: És ahogy egy kicsit növekedett a hasam.
1: So, but with love, with respect.
2: De hát szeretettel, tiszteletből csinálta.
1: And he was a very loyal disciple.
2: Nagyon hűséges tanítvány volt.
1: And he was living in Linz.
2: Linzben élt.
1: Then came to Carrington.
2: És átjött Karintiába.
1: And he unfortunately died from the heart attack.
2: Sajnos szívinfarktusban.
1: But his whole family is very devoted, very Hunyteli. Loving family.
2: És az egész családja nagyon odaadó.
1: So whenever I come, he come and he was take me and go all the way up.
2: Amikor oda mentem, amikor mindig átölelt, felemelt.
1: So when I came close to him, I inhaled.
2: És amikor közelítettem hozzá, belélegeztem.
1: So I will be little lighter.
2: Hogy egy kicsit könnyebb legyek.
1: So this is the culture.
2: Ez a kultúra.
1: The Jesus time now.
2: That is Jézus ideje.
1: Forgiveness.
2: A megbocsátás.
1: Can you forgive something?
2: Meg tudsz bocsájtani valamit?
1: Try.
2: Próbáld meg.
1: If you forgive all negative things.
2: Ha minden negatív dolgot megbocsájtasz.
1: And bring up the positive things.
2: És felhozod a pozitívokat.
1: All this winter depression.
2: Ez az egész téli depresszió.
1: And this all other kind of depression will go away.
2: És minden más depresszió elmúlik.
1: It is a practice.
2: Ezt gyakorolni kell.
1: So forgiveness.
2: A megbocsájtás.
1: Mercy.
2: A könyörület.
1: Blessings.
2: Áldás.
1: Kindness.
2: Jóság.
1: Giving.
2: Adás.
1: Forgiveness.
2: Megbocsájtás.
1: Etc.
2: És itt tovább.
1: This is a time for this. This is a culture.
2: Ez ennek az ideje, ez
1: it's
2: a kultúra.
1: A beautiful culture.
2: Csodás kultúra.
1: But we forgotten.
2: De elfelejtettük.
1: So let's go there, Mahaprabhuji said.
2: Mahaprabhuji azt mondta, menjünk oda.
1: Have a test. When once you taste that nectar, nothing is tasteful in the world.
2: Ízled meg, ha egyszer megízled ezt a nektárt, semminek nem lesz íze.
1: And that is the nectar of the supreme, the spiritual, the God.
2: A világban ez a legfelsőbb, a spiritualitás Isten nektárja.
1: Otherwise, you will try it for a while.
2: Különben próbálkozhatsz egy darabig.
1: But you can't achieve that nectar.
2: Csak azt a nektárt nem éred el.
1: Then what you say it? Like a fox, the grapes are
2: sour.
1: Too sour.
2: Olyan lesz, mint a róka, aki azt mondja, hogy savanyú a szőlő.
1: But there's a person tall.
2: De van egy magas ember.
1: Like our Satyanarayan.
2: Mint a mi Satyanarayan. Lakshminarayan.
1: They are very tall.
2: Ők magasak.
1: And they take the grapes.
2: És fölnyúlnak a szőlőért.
1: And so sweet.
2: És olyan édes.
1: Then fox said, can I taste?
2: Azt mondja a róka, hogy én is megkóstolhatom.
1: Said, no.
2: És azt mondják, hogy nem.
1: You have to catch yourself.
2: Szedd le magadnak.
1: So, csak le na musafir gundagali. Dr. Sansant.
3: Chakale na musafir gunagiri.
4: Oh, my harmonium.
1: Don't worry, it will come.

0: Sri Alakpuri Jisida Pit Parampara Ki Jai Vishwa Guru Mamandaleshwa Paramhan Swami Maheshwaranandji Guru Deva Ki Jai Sri Mangilalji Maharaja Ki Jai
1: Swami Shanti Ji Ki Jai. Yes, so more or less we are today here for this satsang, as well as we take the opportunity today to remember and worship the incarnation of the Jesus.
2: Többé kevésbé ma a satsangért vagyunk itt, és Jézus inkarnációjának a megemlékezése miatt.
1: So I can't sing. I don't know the bhajan about Jesus.
2: Nem tudok Jézusról szóló bhajanokat, nem tudok ilyeneket énekelni.
1: But you should sing at least from 3-4 countries language.
2: De legalább 3-4 ország nyelvén énekeljünk ilyeneket.
1: So I pray to Mahaprabhuji for his divine blessing.
2: Mahaprabhujihoz imádkozom isteni áldásáért.
1: And also to Jesus.
2: És Jézushoz is.
1: To bless all of us.
2: Áldjanak meg bennünket.
1: For peace, harmony and good health.
2: Békével, harmóniával és jó egészséggel.
1: We pray for the world peace.
2: És imádkozzunk a világ békéért.
1: We pray for the forgiveness.
2: Imádkozzunk a megbocsátásért.
1: And forgive all our mistakes.
2: Hogy bocsássák meg minden hibánkat.
1: We pray to Thee, O Supreme One.
2: Hozzád imádkozunk legfelsőbb.
1: And with this, now our webcast we finished.
2: Ezzel fejezzük be a webcastunkat.
1: It will be tomorrow morning about 9:30.
2: Holnap 9:30 körül lesz megint webcast.
1: And now we will have some for Christmas, something for children, some chocolate we have.
2: És a gyermekeknek van valami csokoládé karácsonyra.
1: At home children have so many toys.
2: Otthon a gyerekek annyi játékot kapnak.
1: The rooms are full.
2: Tele vannak a szobák.
1: There is no place for anything.
2: Semmi nem fér be.
1: There are so many what we call the dust fine collector.
2: Annyi portfogó van.
1: So many toys in the dust collector.
2: Annyi játék a portfogóban.
1: But the chocolate doesn't remain long.
2: De a csoki az viszont nem áll el sokáig.
1: So, all the best and wish you also, all dear ones, Merry Christmas.
2: A legjobbakat és kedveseim boldog karácsonyt kívánok.
1: And happy, prosperous, peaceful, healthy New Year.
2: Boldog, békés, bőséges új évet.
1: Om Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Ma Kachyadukh Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Sridhip Nayan Bhagwan. Devadidev Deveshwar Mahadev. Satguru Swami Madhavananji Bhagwan. Satya Sanatan Dharma. Om Shanti.
3: Adiós.

0: भगवान की
1: जय।
0: गुड नून, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीबॉडी, नाइस टू सी यू, ब्यूटीफुल डे, सनशाइन।
2: Jó napot, jó reggelt, mindenkit köszöntök, jó látni benneteket, süt a nap.
0: The message is coming from our Yoga and Daily Life retreat in the Vape Hungary.
2: Üzenetünk a joga mindennapi életben rendszer visszavonulásáról, Vape-ről Magyarországról jön.
0: In these 2 weeks we have very beautiful programs.
2: Két hét alatt csodálatos programjaink lesznek.
0: The science of yoga, the science of Vedas, and the knowledge of the rishis of the India is unbelievable.
2: Yoga és a Védák tudománya, az indiai rishik tudása hihetetlen.
0: It is a science. It has been proved.
2: Ez egy bizonyított tudomány.
0: Unfortunately, this modern way of thinking, modern way of living, etc., is they have forgotten or they lost many things.
2: Sajnos a modern gondolkodás és életmód sok mindent elveszített.
0: We lost and we forgotten the traditions. That tradition means not only that how you are dressing or not dressing.
2: Elveszítettük és elfeledkeztünk a tradíciókról, amely nem az öltözködésünkre vonatkozik.
0: It's called ahar, vihar, achar and vichara. Ahar, the first is the nourishment.
2: Ez a négy, az áhár, a táplálék.
0: Vihar, where you are going, with whom you are.
2: Vihar, hova mész, kivel vagy.
0: And what kind of behavior you are doing.
2: És hogyan viselkedsz.
0: How you are living with someone.
2: Hogyan élsz valakivel.
0: Each and every touch, if you are touching or looking to someone, the energy goes in your body.
2: Minden érintés vagy ránézés átveszi az energiákat.
0: Ahar, vihar, achar and vichara. After comes the vritti, the thoughts.
2: Utána jönnek a vrittik, a gondolatok.
0: So from the food, from the company, from the place where you go, and that according to that the thoughts comes.
2: Étel, a társaság, a hely, ahova mész, meghatározza a gondolataid.
0: You have to control your horse.
2: Uralnod kell lovaidat.
0: And we have 10 horses of our senses.
2: 10 ló van az érzékszerveknek.
0: And you have to control them.
2: Ezeket kell uralni.
0: Positively, not negatively.
2: Pozitívan, nem negatívan.
0: But you have to purify your vrittis, your thoughts.
2: Meg kell tisztítani a vrittiket, gondolatokat.
0: That's it. Well, we have here very learned acharya, the pandit.
2: Itt van velünk egy nagyon tanult acharya, pandit.
0: He studies Sanskrit.
2: Sanskritot tanult.
0: And he is one of the best in the Karamkanda.
2: És ő az egyik legjobb a Karamkandában.
0: Now, many you don't know what's Karamkanda.
2: És nem tudjátok mi ez.
0: We know the karma.
2: Tudjuk mi az, hogy karma.
0: But what is the kand?
2: És mi az, hogy kand?
0: Kand means disaster.
2: A kand az katasztrófa.
0: If you make karma and kand.
2: Hogyha a karmát és a kandot végzel.
0: Or there are different chapters.
2: Vagy vannak fejezetek.
0: So there are many different things.
2: Különböző dolgok vannak.
0: So our acharya Triveda Kapila.
2: Acharya Triveda Kapila.
0: Is with us.
2: Itt van velünk.
0: And I think he should tell about something, the Karamkand.
2: Elmondja, mi az a Karamkand.

0: The message has come.
1: Az jött az üzenetben.
0: And this is who admired Beto.
1: Valakinek nagyon tetszett.
0: But Acharya ji was chanting.
1: Acharya ji zengetett.
0: The people are listening all the world.
1: Az egész világon átnézték az emberek.
0: And so someone also sent me immediately message on my telephone.
1: Valaki küldött nekem egy üzenetet.
0: And he said.
1: Azt írja.
0: Yes, bolo. Say something.
1: Mondjad.

0: There's one question about intellect.
1: Van egy kérdés az intellektusról.
2: Ima jedno pitanje u vezi s intelektom.
0: That you would, I would like to surrender.
1: Hogy szeretném átadni magam.
2: Želio bih se predati.
0: I would like to dedicate.
1: Szeretném felajánlani.
2: Želio bih se posvetiti.
0: Very much, but somehow my intellect disturbs me.
1: Nagyon, de valahogy az intellektusom zavar ebben.
2: Ja to jako želim, ali nekako me ometa moj intelekt.
0: Well, your intellect is right.
1: Nos, hát az intellektusodnak igaza van.
2: Znate, vaš intelekt je u pravu.
0: And your heart is also right.
1: És a szívednek is igaza van.
2: Ali vaše srce u pravu.
0: So your intellect is right in this way.
1: Az intellektusodnak úgy van igaza.
2: Intellekt je u pravu na sljedeći način.
0: That you need a very concrete example.
1: Hogy egy nagyon konkrét példára van szükséged.
2: Potreban vam je veoma konkretan primjer.
0: It means that your feelings, your desire is still not that much intensive as it should be.
1: Ez azt jelenti, hogy az érzéseid, a vágyad még nem annyira erős, mint hogy kellene.
2: To znači da vaše emocije, da vaša želja još uvijek nije dovoljno jaka koliko bi trebala biti.

0: your thoughts are too much restrictive.
1: A gondolataid túlságosan csapongóak.
2: Vaše mysli sú už uvek previše destruktívne i ometajú vás.
0: It means that very concrete, the, a very clear aim is missing in your life.
1: Nagyon konkrétan ez azt jelenti, hogy egy nagyon világos cél az, ami hiányzik az életedből.
2: To znači da vam nedostaje u životu konkretan, vrlo jasan cilj.
0: Still you are not sure what you want.
1: Még mindig nem vagy abban biztos, hogy mit akarsz.
2: Još uvijek niste sigurni u to što želite.
0: On your path or on your aim towards which you are going, there is always some possibilities.
1: Az utadon vagy a célod felé, amerre mész, mindig vannak lehetőségek.
2: Na putu kojim idete prema svome cilju uvijek postoje mogućnosti.
0: For example, you decided to go to Adriatic coast.
1: Például úgy döntesz, hogy elmész az Adria partjára.
2: Na primjer, odlučili ste otići na Jadran.
0: And you pack your things and you take your car and you drive towards the Adriatic coast.
1: Összecsomagolsz, beülsz az autódba és elindulsz az Adria felé.
2: Spakirate svoje stvari, sjednete u auto i putujete prema Jadranskoj obali.
0: And you listen in the radio, there's beautiful weather and nice snow and beautiful skiing weather. És so now you decide to go for skiing.
1: De a rádió azt mondja, hogy csodálatos, jó minőségű hó esett, és nagyon jó síelésre való idő van. Ezért úgy döntesz, hogy inkább síelni mész.
2: Na putu na radiju čujete kako je prekrasno vrijeme za skijanje, pa odlučite otići na skijanje.
0: So you change the way.
1: Így hát megváltoztatod az utadat.
2: I tako promijenite rutu.
0: You come to the hotel.
1: Odajesz a hotelbe.
2: Dođete u hotel.
0: And you check in.
1: Bejelentkezel.
2: I prijavite se.
0: And you want to go for ski.
1: El akarsz menni síelni.
2: Želite otići na skijanje.
0: And when you go out of your room again, go for skiing.
1: És amikor megint kilépsz a szobádból, hogy elindulj síelni.
2: Kad izađete svoje sobe kako biste išli na skijanje.
0: You find advertising there.
1: Ott rápillantasz egy hirdetésre.
2: Naiđete na reklamni oglas.
0: New opening sauna. Gratis.
1: Újonnan megnyitott sauna, ingyenes.
2: Otvára se sauna, imate gratis dolazak.
0: So you said, well, I can go tomorrow skiing, I go now sauna.
1: Így hát azt mondod, holnap is elmehetek síelni, most inkább saunázom.
2: Ma kažete, skijati mogu i sutra, sad idem u saunu.
0: And in the sauna, there's talking.
1: A saunában pedig beszélgetnek.
2: A u sauni čujete razgovor.
0: Tomorrow in the wave will be football match.
1: Holnap vépen futball meccs lesz.
2: Sutra će biti nogometna utakmica.
0: And every participant will get free pizza.
1: És minden néző ingyenesen kap egy pizzát.
2: I svaki sudionik dobit će besplatnu pizzu.
0: And there will be some more interesting things.
1: És még más sok minden érdekes lesz.
2: Biće još mnogih zanimljivih stvari.
0: So you take your car and come to Vape.
1: Így hát beülsz az autódba és eljössz Vape-re.
2: Tako sjednete u auto i dođete u Vape na nogometnu
0: utakmicu. So where is the Adriatic coast? And where is the football field?
1: Hol van az Adria és hol van a focipálya?
2: Gdje je sad Jadranska obala, gdje je nogometno igralište?
0: This means there are possibilities.
1: Ez annyit jelent, hogy vannak lehetőségek.
2: To znači da postoje mogućnosti.
0: The possibilities of changing in your mind.
1: Lehetőség arra, hogy megváltoztasd a gondolataidat.
2: Mogućnost da promijenite mišljenje.
0: And why it is? Because the aim is not clear.
1: És miért van ez? Mert azért, mert a cél nem tiszta.
2: A to se događa jer nemate jasan cilj.
0: But if its aim is clear,
1: de ha a cél tiszta,
2: ako pred sobom imate jasan cilj,
0: that you have to be

0: Adriatic coast.
1: Hogy az Adriára kell érned.
2: De morate biti na Jadranu.
0: Because your wedding ceremony is waiting.
1: Mert ott lesz az esküvőd.
2: Jer na vas čeka vaše vjenčanje.
0: Then definitely we'll go to your wedding and not for skiing.
1: Akkor bizonyosan odamész az esküvődre, nem pedig síelni.
2: Onda ćete sigurno otići na svoje vjenčanje, a ne na skijanje.
0: So some things should be very clear, intensive, good aim.
1: Tehát kell, hogy legyen egy nagyon világos, intenzív, jó cél.
2: Zato treba imati dobar, intenzívan i jasan cilj.
0: If you are ill, you don't like medicine, but doctor will tell you either you take this medicine or you have to die. So there is no place for arguments.
1: Hogyha beteg vagy, nem szereted a gyógyszert, de az orvos azt mondja neked, hogy vagy beszeded a gyógyszert, vagy meghalsz. Itt már nincs helye vitának.
2: Ako ste bolesni, ne sviđa vam se lijek, ali liječnik vam kaže ili ćete uzeti lijek ili ćete umrijeti, onda nema više mjesta za argumente.
0: So your aim should be clear.
1: Tehát a célodnak tisztának kell lennie.
2: Zato trebate imati jasan cilj.
0: Nothing can change me.
1: Semmi sem változtathat meg engem.
2: Ništa me ne može promijeniti.
0: Sun and moon can change their direction.
1: A nap és a hold megváltoztathatja a pályáját.
2: Sunce i mjesec mogu promijeniti svoju putanju.
0: But I will not change my direction.
1: De én nem fogom megváltoztatni a célomat.
2: Ali ja neću promijeniti svoje mišljenje.
0: I will not change my path.
1: Nem változtatom meg az utamat.
2: Neću promijeniti svoj put.
0: Because I know.
1: Mert tudom.
2: Jer ja znam.
0: What I want.
1: Hogy mit akarok.
2: Što želim.
0: Doesn't matter what people are talking.
1: Nem számít, mit mondanak az emberek.
2: Nema veze, što ljudi govore.
0: I know what it is.
1: Én tudom, hogy mi az.
2: Ja znam, o čemu se radi.
0: There is one man.
1: Van egy ember.
2: Bio jedan čovjek.
0: And he had one vision.
1: Volt egy elképzelése.
2: Ima jednu viziju.
0: In vision he saw a very beautiful light and God.
1: A víziójában látott egy gyönyörű fényt és Istent.
2: U svojoj viziji vidio prekrasno svjetlo i Boga.
0: He saw it.
1: Látta.
2: Vidio je.
0: And it is very clear in his mind.
1: És nagyon tisztán ez az elméjében van.
2: Ta slika je vrlo jasna u njegovom umu.
0: But other people will say he's stupid.
1: De a többi ember azt mondja, hogy ez egy bolond.
2: Ali drugi ljudi će mu govoriti da je glup.
0: All who listen and whom he will tell, they think screws are loose.
1: Mindenki, akinek ezt elmondja, azt gondolja, hogy hiányzik egy kereke.
2: Svima kojima priča o tome misli će da mu fali koje šeraf u glavi.
0: But he knows what he has seen.
1: De ő tudja, mit látott.
2: Ali on zna što je vidio.
0: Practical experiences.
1: Gyakorlati tapasztalatok.
2: De praktično iskustvo.
0: As long as we don't have practical experience,
1: mindaddig, amíg nincsen gyakorlati tapasztalatunk,
2: ali dokle god nemamo praktično iskustvo,
0: there will be always possibilities.
1: Mindig lesznek lehetőségek.
2: Uvijek će nam se nuditi razne mogućnosti.
0: Of changes.
1: A változtatásra.
2: Mogućnosti promjena.
0: Thousand times you can read the book.
1: Ezerszer is elolvashatod a könyvet.
2: Vi možete tisuću puta pročitati knjigu.
0: But if you have no experiences practically.
1: De ha nincsen gyakorlati tapasztalatod.
2: Ali ako nemate praktičnog iskustva.
0: Still you take like a theory.
1: Akkor azt még mindig csak elméletként fogod föl.
2: Za vas će to još uvijek biti teorija.
0: Recently I heard in someone talking in radio.
1: Nemrég hallottam, valaki beszélt a rádióban.
2: Nedavno sam čuo neko kako priča na rádiu.
0: When you read in a book how to make aeroplane.
1: Ha a könyvben elolvasod, hogy hogyan kell repülőgépet gyártani.
2: Ako u knjizi pročitate kako se gradi avion.
0: And pictures of the aeroplane.
1: És képeket látsz a repülőgépről.
2: I u knjizi postoje slike tog aviona.
0: And how to fly the

0: És hogyan kell vezetni a repülőgépet?
1: Instrukcie kako letiti tim avionom?
2: But still is only theory.
0: Ez még mindig csak elmélet.
1: Ali to još uvijek samo teorija.
2: When you sit in an aeroplane and then it flies, then the practical experiences.
0: Ha belülsz egy repülőgépbe és az elindul, az már gyakorlati tapasztalat.
1: Ali kad sjednete u taj avion, kad onda upravljate i letite njime, to je praktično iskustvo.
2: So sometimes in everyone's life have some experiences.
0: Így néha mindenkinek az életében vannak tapasztalatok.
1: Svatko u svom životu ima nekakva praktična iskustva.
2: That inner feeling.
0: A belső érzés.
1: Taj unutarnji osjećaj.
2: Something awakes in you.
0: Valami felébred benned.
1: Nešto se u vama probudilo.
2: Suddenly something is awakened.
0: Hirtelen valami felébredt.
1: Odjednom se nešto probudilo.
2: And you know what you want.
0: És tudod, hogy mit akarsz.
1: I vi tada znate što želite.
2: And then you decide.
0: És akkor eldöntöd.
1: I tada odlučite.
2: Then your intellect will not become an obstacle, but it will become a helper.
0: Akkor az intellektusod már nem válik akadályá, hanem segítővé válik.
1: I onda vam intelekt više neće predstavljati prepreku, nego će vam pomoći.
2: And of course we shall try to avoid those things which becomes an obstacle for our path.
0: És természetesen el kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek akadályá válnak az utunkon.
1: Naravno da trebamo izbjegavati one stvari koje mogu biti prepreka na našem putu.
2: Certain discussions.
0: Bizonyos beszélgetések.
1: Određene diskusije.
2: Certain books.
0: Bizonyos könyvek.
1: Knjige.
2: Certain societies.
0: Bizonyos féle társaságok.
1: Društvo određenih ljudi.
2: We shall avoid all which can damage our spirituality or which can put some virus in our consciousness that our thinking becomes opposite.
0: El kell kerülnünk azokat a dolgokat, amelyek tönkretehetik a lelkiségünket, vagy amelyek egyfajta vírussal megfertőzhetik a gondolatainkat, hogy aztán pont ellentétesre változnak.
1: Trebamo izbjegavati one stvari koje nam mogu predstavljati prepreku na putu i ono što može poput virusa u nama promijeniti naše mišljenje.
2: The negative talking.
0: A negativ beszélgetések.
1: Negativno govorenje, razgovori.
2: Even it can create the doubts towards God.
0: Még Isten számára is kételyeket ébreszthetnek. Istenben is kételyeket ébreszthetnek.
1: Takvi razgovori mogu pobuditi sumnju čak i u Boga.
2: Even they can crucify the God.
0: Még Istent is keresztre feszítik.
1: Oni mogu čak razapeti Boga.
2: So the human intellect is also very sensible, very sensitive.
0: Az emberi intellektus az is nagyon érzékeny.
1: Ljudski intelekt vrlo osjetljiv.
2: Human intellect is still depending on the steering. Like you steer the car.
0: Az emberi intellektus is nagyon függ attól, hogy hogyan vezetik, mint ahogy egy autót is vezettek.
1: Ljudskim intelektom treba upravljati kao što upravljate autom.
2: So you can just steer it in from this direction to that direction.
0: Kormányozhatod ebbe az irányba is, meg amabba az irányba is.
1: Možete ga ukrenuti u jedan smjer ili u drugom smjeru.
2: For example.
0: Például.
1: Na primjer.
2: When you go here in the sauna.
0: Ha most itt elmész a szaunába.
1: Ako idete u saunu.
2: There are both kind of sauna.
0: Mindkétféle sauna van.
2: Mix and separate.
0: Kevert és különálló.
1: Postoje razdvojna i miješana sauna.
2: But it is very clear.
0: De ez nagyon világos.
1: Ali vrlo jasno.
2: What they in German say selbstverständlich.
0: Amit németül úgy mondanak, hogy magától értetődő.
1: Samo po sebi se razumije.
2: Everybody go in sauna without dress.
0: Mindenki ruha nélkül megy be a szaunába.
1: U saunu svi ulaze bez odjeće na sebi.
2: No journalist write negative about this.
0: Egy újságíró se ír negatívat erről.
1: Ali nijedan novinar ne piše negativno o tome.
2: Or you go what you call the FKK.
0: Vagy ha elmentek az FKK-ra, vagy nudista telepre.
1: Ili odete na nudističku plažu, nudistički kamp.
2: No journalist writes bad about this.
0: Erről egy újságíró sem ír rosszat.
1: Nijedan novinar neće negativno pisati o tome.
2: But if in the Kumbh Mela there are Naga Babas.
0: De a Kumbh Melán ott vannak a Naga Babák.
1: Ali ako na Kumbh Meli postoje Naga Babe.
2: That is not self-evidently.
0: Ez nem magától értetődő.
1: To više nije samo po sebi razumljivo.
2: So you see how you are steering the consciousness, the intellect of the people.
0: Látjátok, hogy hogyan kormányozzák az embereknek az intellektusát.
1: Vidite kako se može upravljati sa sviješću, sa intelektom ljudi.
2: So one thing we accept and the same thing we don't accept.
0: Egy dolgot elfogadunk és ugyanazt a dolgot aztán nem fogadjuk el.
1: Možemo prihvatiti jednu stvar, a onda opet istu tu stvar ne prihvatiti.
2: And that is the biggest problem in the world.
0: Ez a legnagyobb probléma a világon.
1: I to je najveći problem u svijetu.
2: Gossiping and putting wrong pictures in your consciousness.
0: Az ilyen pletykák és a tudatban a rossz képeknek az elhelyezése.
1: Ogovaranje i ucepljivanje krivih slika u svoju svijest.
2: Then your mind, your intellect begins to support those wrong things.
0: Akkor az elméd, az intellektusod elkezdi támogatni ezeket a rossz dolgokat.
1: I onda vaš um, vaš intelekt počinje podupirati te loše stvari.
2: So you accept or you don't accept. What changes in you?
0: Elfogadod vagy nem fogadod el. Mi változik te benned?
1: Ako nešto prihvatite ili ne prihvatite, što se promijeni u vama?
2: It changes in you that it brings disturbances in you.
0: Azt változtatja benned, hogy zavarokat kelt benned.
1: Promjena u smislu da izaziva nemire u vama.
2: It creates negative vrittis.
0: Negativ vrittiket kelt.
1: Stvara negativne vrittije.
2: And negative vrittis are like a lemon in the water, in milk.
0: A negatív vrittik olyanok, mint a citrom a tejben.
1: A negatívni vritti sú poput limonovog soka u mlieku.
2: So milk is your spiritual sadhana.
0: A tej, a te spirituális sádanád.
1: Mlieko je vaša duchovna sadhana.
2: Milk is the spirituality which you gain through your spiritual sadhana. Mantras, prayers, meditations, asanas, pranayams, positive thinking, leading a loveful life, a harmonious life.
0: A tej az a lelkiség, amit a spirituális szádonád által elnyertél, a mantrák, imák, gyakorlás, ászana, pranayama, jó életvitel által elértél.
1: Mlijeko je duhovnost koju stječete svojim duhovnom sadanom kroz ponavljanje mantre, meditaciju, asane, pranayame, pozitivnim razmišljanjem, življenjem prema zakonima i u skladu.
2: And lemon is those drops which you are getting from outside gossipings.
0: A citrom pedig azok a cseppek, amelyeket kívülről kapsz különböző pletykák formájában.
1: A limunove kapi sú oni utjecaji koje dobivate od vanjskih ogovaranja.
2: So it's pity that milk is spoiled.
0: Nagy kár, hogy a tej tönkre van téve.
1: Šteta je da se mlijeko pokvarilo.
2: And spoiled milk is nearly impossible again to prepare it, or to make a coffee, nice cream coffee out of the spoiled milk.
0: És hogyha a tej már egyszer el van rontva, abból már majdnem lehetetlen még egyszer valamit készíteni, például egy jó tejszínes kávét készíteni.
1: Ako je mlijeko pokvareno, teško da ćete ga moći koristiti u izvornom čistom obliku, na primjer napraviti finu kavu s mlijekom.
2: Maximum you can try to make a cheese out of it.
0: Maksimum šajtot lehet belőle činani.
1: U najboljem slučaju možete pokušati napraviti sir od takvog mlijeka.
2: Everything is cheese.
0: Minden csupa sajt.
1: Sve postaje sir.
2: In German they say alles Käse.
0: Németek azt mondják, minden sajt.
1: U njemačkom postoji izreka koja kaže ako je nešto glupost, ma sve je to sir.
2: Dann alles ist Käse, nicht die Askese.
0: Akkor már minden sajt, nem askézis.
1: Svamiđi se poigrao riječima keze je sir, dakle sve je sir, a ne askeza.
2: Therefore, one stupid thought, one stupid person can destroy all your spiritual sadhanas, which you made years and years long with great confidence and with great love.
0: Ezért egy ostoba gondolat, egy ostoba ember tönkreteheti a spirituális szádanádat, amelyet hosszú évek sok munkájával építettél föl.
1: Jedna glupa misa, jedna glupa osoba može pokvariti sve plodove duhovne sadane od nekoliko godina sadanu koje ste radili sa velikom predanošću i ljubavlju.
2: You know, there's one story about Lord Shiva and Parvati.
0: Tudjátok, hogy van egy történet az Úr Shiváról és Parvatiről.
1: Postoji jedna priča o gospodu Shivi i Parvati.
2: And there was one rishi called Narada.
0: És volt egy rishi, akit Náradának neveztek.
1: I bio jedan rishi Narada.
2: And Narada's politics was very famous.
0: Náradának nagyon híres volt a politikája.
1: I Naradina politika je bila vrlo čuvena.
2: He knew how to make diplomacy and how to bring the people fighting and again together.
0: Tudta, hogy hogyan kell diplomáciát folytatni, és hogyan lehet az embereket összeveszíteni, és aztán megint kibékíteni.
1: On je bio majstor diplomacije, znao je kako zavaditi ljude i kako ih opet pomiriti.
2: So he was thinking that Parvati and Shiva, they love so much each other. They have so deep relations.
0: Mindig azt gondolta, a Parvati és a Shiva, ezek annyira szeretik egymást, olyan mély kapcsolatban vannak.
1: On je pomislio, Shiva i Parvati se toliko vole, oni imaju tako duboko vezu.
2: He was jealous.
0: Féltékenykedett.
1: Bio ljubomoran.
2: And when you are jealous, then you try to destroy someone's relations. At least while praying.
0: Hogyha féltékeny vagy, akkor pedig megpróbálod tönkretenni valakinek a kapcsolatát, vagy legalábbis megpróbálod.
1: I kad ste ljubomorni, onda pokušavate uništiti nekom njegovu vezu.
2: And when something happens, negative, then the jealousy person is so happy. On that day, this person eats two bread more.
0: Ha pedig valami történik, akkor ez a féltékeny ember nagyon boldog. Azon a napon ez az ember két kenyérrel többet eszik.
1: I kad se nešto negativno dogodi, to jako razveseli ljubomornu osobu, ona čak onda u slavu toga pojede dva kruha više.
2: One man left his wife.
0: Egy ember elhagyta a feleségét.
1: Jedan je muškarac napustio svoju ženu.
2: Because of other wife.
0: Egy másik nő miatt.
1: Zbog druge žene.
2: And his ex-wife, she couldn't sleep out of the jealous.
0: A régi feleség nem bírt aludni a féltékenység miatt.
1: A njegova bivša žena nije mogla spavati od ljubomore.
2: So she had a psychiatric or a psychologist consultation.
0: Így elment egy pszichológushoz konzultációra.
1: I otišla je na konzultacije kod psihijatra ili psihologa.
2: She can't sleep.
0: Nem tud aludni.
1: Jer ne može spavati.
2: Even she take medicine.
0: Még gyógyszert.
2: Sleeping tablets.
0: Szed altatókat.
1: Csak uzima lékové za spávanie.
2: So he was asking her question, asking every time, asking many questions.
0: És kérdezett tőle sok kérdést, minden alkalommal nagyon sok kérdést.
2: What's he thinking before going to sleep?
0: Mire gondol, mielőtt lefekszik?
1: Én te pszicholog postavlja pitanje, o čem ona razmišlja prije nego što ide spavati?
2: And every time she was telling something bad about that lady who is with her husband now.
0: És minden alkalommal valami rosszat mondott arról a hölgyről, aki most a férjével van.
1: I odgovorila da svaki put razmišlja nešto negativno o ženi koja je sada s njenim mužem.
2: She said, in case if I sleep, then I dream that she's fawning to him. And I wake up so angry.
0: Azt mondja, minden alkalommal, amikor alszom, arra gondolok, hogy ő felhívja a férjemet, és abban a pillanatban annyira dühös leszek.
1: Žena je pričala, recimo, i da zaspem, onda sanjam kako ta žena razgovara s mojim mužem i ja se probudim puna bijesa.
2: So psychologist, he realized.
0: A pszichológus rádöbbent.
1: Pszichológia shvatio.
2: How to bring her in sleeping.
0: Hogy hogyan és segítsen neki az elalvásban.
1: Kako da je pomogne da zaspe.
2: Next time he told her.
0: Legközelebb azt mondta neki.
1: Kod sljedeće seance joj je rekao.
2: Please don't tell anybody.
0: Ne mondj már semmit, kérlek.
1: Nemoj više ništa govoriti.
2: Just for your information.
0: Ne mondd el senkinek, kérlek, csak téged szeretnélek tudatni róla.
1: Samo za tvoju informaciju.
2: Your ex-husband.
0: A volt férjed.
1: Tvoj bivši muž.
2: And this lady.
0: És ez a hölgy.
1: Ta njegova žena.
2: They are together like a goat and tiger.
0: Úgy vannak együtt, mint a kecske és a tigris.
1: Imaju odnos poput tigra i koze.
2: He beat her yesterday.
0: A férfi megverte tegnap a nőt.
1: On je juče tukao.
2: She's in hospital.
0: Már kórházban is van.
1: I ona sad u bolnici.
2: And he's at police station.
0: A férfi pedig a rendőrségen.
1: A on je u policijskoj postaji.
2: And that's all.
0: Ennyi.
1: I to je sve.
2: She went home.
0: A hölgy hazament.
1: Žena otišla kući.
2: And next day she phoned to the psychologist.
0: Másnap felhívta a pszichológust.
1: I sljedeći dan nazvala psihologa.
2: Dear doctor.
0: Kedves doktor úr.
1: Dragi doktore.
2: What miracle happened?
0: Milyen csoda történt?
1: Dogodilo se čudo.
2: I slept today 11 hours.
0: Ma 11 órát aludtam egyfolytában.
1: Danas sam spavala 11 sati.
2: Without sleeping tablets.
0: Altató nélkül.
1: I to bez tableta.
2: He said, well, I started new therapy.
0: Nos, én egy új terápiába kezdtem.
1: I rekao, započeo sam novu terapiju.
2: She said, please, can you continue this therapy with me?
0: Kérem, tudnám folytatni ezt a terápiát?
1: Ona ga zamolila, molim te, možeš nastaviti s tom terapijom.
2: So jealousy person.
0: Tehát a féltékeny ember.
1: Ljubomorna osoba.
2: Always thinks negative.
0: Mindig negatívat gondol.
1: Uvijek negativno razmišlja.
2: The thoughts of the jealousy persons are the destructive thoughts.
0: A féltékeny ember gondolatai pusztítóak.
1: Misli ljubomorne osobe su destruktivne.
2: Towards other.
0: Mások irányában.
1: To prema drugima.
2: Therefore, to be a jealous is the biggest karmic illness.
0: Ezért féltékenynek lenni a legnagyobb karmikus betegség.
1: Biti ljubomoran najveća je karmička bolest.
2: God protect us from jealousy.
0: Isten védelmezzen minket a féltékenykedéstől.
1: Neka nas Bog zaštiti od ljubomore.
2: And jealousy is not only to a husband and wife or boy and girls.
0: A féltékenység pedig nem csak a férj és feleség, lány és fiú kapcsolatában jelenhet meg.
1: A ljubomora se ne odnosi samo na odnos između muža i žene ili dečka i djevojke.
2: There can be spiritual jealousy.
0: Lehet spirituális féltékenység is.
1: Postoji i duhovna ljubomora.
2: That's in the large scale.
0: Ez a legnagyobb súlyú.
1: I to u velikoj mjeri.
2: From one religion to other religion.
0: Egyik vallás a másik iránt.
1: Ljubomora jedne religije na drugu religiju.
2: That's a sect.
0: Az egy szekta.
1: Ovi su sekta.
2: That's other religion.
0: Az egy másik vallás.
1: To je druga religija.
2: These are like eating meat.
0: Ezek húst esznek.
1: Ovi jedu
2: alcohols.
0: Alkoholt isznak.
2: Or vegetarians.
0: Ezek vegetáriánusok.
1: Meditating. Vegetariánci, meditirajú.
0: Ezek meditálnak.
2: Why they are writing like negative like this?
0: Miért írkálnak ilyen negatívumokat?
1: Zašto se pišu takve negativne stvari?
2: It is jealous.
0: Féltékenység az oka.
1: Zbog ljubomore.
2: And now it is a new in modern life.
0: És most a modern életben még valami új is van.
1: U modernom načinu života.
2: To destroy some companies, destroy some company leaders.
0: Hogy tönkretenni valamilyen vállalatot, vagy vállalati vezetőt, vagy egy társaságot, társaságvezetőt.
1: Postoji tendencija da se uništi neka kompanija ili menedžeri te kompanije.
2: To start the negative rumor.
0: Úgy lehet valamilyen vállalatnak a vezetőjét tönkretenni, és ezáltal a vállalatot is, hogy valamilyen negatív pletykát indítanak, vagy rossz hírt keltenek.
1: De aby si zazvala negatívna govorkania.
2: That is in modern civilization one of the best weapon they said to destroy someone with a negative rumor.
0: A modern civilizációban azt mondják, hogy ez az egyik legjobb fegyver arra, hogy tönkre tegyünk valakit, hogy negatív hírét keltsük.
1: Kaže se da je u modernoj civilizaciji najbolji način kako ćete nekog uništiti ako pokrenete negativne glasine.
2: That is jealous.
0: Ez a féltékenység.
1: To je ljubomora.
2: Economical jealous.
0: Gazdasági féltékenység.
1: Ekonomska ljubomora.
2: Jealous of the age.
0: A kor féltékenysége.
1: Ljubomora na dobni.
2: Jealous of the beauty.
0: A szépség féltékenysége.
1: Ljepotu.
2: Jealous of the success.
0: A siker féltékenysége.
1: Ljubomora zbog uspjeha.
2: Many, many kind of.
0: Sok-sok féle.
1: I mnogo takvih oblika.
2: But this is illness.
0: De ez egy betegség.
1: Ali to je bolest.
2: And this illness is infected nearly all creatures.
0: És ez a betegség megfertőzött szinte minden teremtményt.
1: I to je bolest zahvatila gotovo sva bića.
2: In the plants there is also jealous.
0: A növényekben is benne van a féltékenység.
1: I kod biljaka postoji ljubomora.
2: In the stones there is jealous.
0: A kövekben is ott a féltékenység.
1: I kod kamenja.
2: When they have their power, then they try to dominate.
0: Ha nekik megvan az erejük, akkor megpróbálnak uralkodni.
1: Onek o tom svijetu stekne moć, pokušava dominirati drugim.
2: On different constellation.
0: Különböző konstellációkon.
1: U različitim konstellacijama.
2: Therefore, human have got intellect.
0: Az embernek intellektusa van.
1: Človek ima intelekt.
2: Human knows what is a destructive thoughts and what, which is not a destructive thought.
0: Az ember tudja, hogy melyik a destruktív gondolat, melyik a nem destruktív gondolat.
1: Človek može razlikovati što je destruktívna misla a što nije.
2: So human can avoid.
0: Így hát az ember el tudja kerülni.
1: Zato človek može izbjeći.
2: Because human understands.
0: Mert az ember megért.
1: Mert človek razumije.
2: Human can avoid, human can forgive.
0: Az ember el tudja kerülni, az ember meg tud bocsátani.
1: Človek môže izbjeći neke stvari, on môže opraštati.
2: And human can correct.
0: És az ember tud javítani.
2: Change the negative into positive.
0: És a negatívat pozitívvá tudja alakítani.
1: Človek môže spravljati, promijeniti negatívnu u pozitívnu.
2: Jealous.
0: Féltékenység.
1: Ljubomora.
2: So Narada.
0: Így hát Narada.
2: He was jealous about Shiva and Parvati.
0: Féltékeny volt Shivára és Parvatira.
1: Bio ljubomoran zbog odnosa Shiva i Parvati.
2: Now he want to make some kind of disharmony between their relation.
0: És egy kis diszharmóniát akart a kapcsolatukban kelteni.
1: I htio unijet nekakav nesklad u njihov odnos.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: So he went to Parvati.
0: Így elment Parvatihoz.
1: I tako je otišao kod Parvati.
2: And he was talking nice to her.
0: Nagyon szép szavakkal beszélt hozzá.
1: I ljubazno je s njom razgovaral.
2: And very nice about Shiva.
0: És nagyon szépen beszélt Shiváról előtte.
1: Jako je lijepo govorio o Shivi.
2: Because he knew that she loves Shiva.
0: Mert tudta, hogy ő szereti Shivát.
1: Mire znao da ona voli Shivu.
2: So he was talking so great about him.
0: Olyan nagyszerűen beszélt róla.
1: I zato je veličao Shivu.
2: Till her heart was completely melted.
0: Amíg Parvati szíve teljesen elolvadt.
1: Sve dok se Parvatino srce nije rastopilo.
2: And then he said.
0: És akkor azt mondta Narada.
1: I tada je rekao.
2: But you know, we don't understand him.
0: De tudod, mi nem teljesen értjük őt.
1: Ali znaš, mi njega ne razumjemo.
2: We think he love only Parvati.
0: Mi azt gondoljuk, hogy ő csak Parvatit szereti.
1: Mi mislimo da on voli samo Parvati.
2: But there are many other.
0: De sok más is van.
1: Ali postoji mnogi drugi.
2: Other bhaktas.
0: más bhakta.
1: Druge bhakte.
2: So he has no time for Parvati at all.
0: Neki nincsen ideje Parvatira egyáltalán.
1: Zato on zapravo nema vremena za Parvati.
2: He only uses you, that's all.
0: Ő csak kihasznál téged, ennyi.
1: On te samo iskoristava.
2: When he needs something, he's nice to you.
0: Amikor kell neki valami, akkor kedves hozzád.
2: Is not true?
0: Nem így van.
1: Ako nešto
2: yes,
1: treba, onda je dobar prema tebi.
0: De, igen, így van.
2: This is a blackmailing.
0: Ez már egy ilyen sötét
2: When someone begins to talk like this, you should stop the discussion that and say let's read the Lilamrit.
0: Ha valaki így kezd el beszélni, akkor azonnal abba kell hagynotok a beszélgetést, és azt kell mondanod, hogy hagyjuk most abba a beszélgetést, olvassuk inkább a Lilamritot.
2: Or good night.
0: Vagy azt, hogy jó éjszakát.
1: Parvati na to sve odgovorila da imaš pravo i ovakav način pristupanja govorenja zapravo ucijena. I kad vas neko ucijeni na taj način, onda najbolje prekinite, čitajte Lilamrit ili kažete laku noć.
2: Or meditate and put on Guru Gita cassette.
0: Vagy meditáljatok és tegyétek be a Guru Gita kazettát.
1: Ili meditirajte i slušajte Guru Gita kazetu.
2: He created in her some doubts.
0: Így Narada némi kételyeket ébresztett Parvatiban.
1: Narada uspio Parvati probuditi neke sumnje.
2: And he said to her, don't go near to him.
0: És azt mondta neki, ne menj hozzá közel.
1: I rekao je, nemoj mu ići blizu.
2: His body is full of poison.
0: A teste tele van méreggel.
1: Njegove tijelo puno otrova.
2: You know, he drank the poison.
0: Tudjátok, tudod, megitta a mérget.
1: Mert ti znaš da je on popio otrov.
2: When the devas and rakshasas, they were poor, churning the ocean and nectar came and poison came.
0: Amikor a devák és a rakshasák ugye kiköpülték az óceánt és kinyerték a nektárt és kijött a méreg is.
1: Onda kad su deve i rakshase bučkali oceán, pa su isplivali i nektar i otrov.
2: So if you touch his body,
0: ha csak megérinted a testét.
1: Dotakneš tijelo.
2: Transcendental process.
0: Van egy transzcendentális folyamat.
1: Događa se transcendentalni proces.
2: You will be poisoned.
0: Hogy meg leszel mérgezve.
1: I ti ćeš se otrovati.
2: His body is so bitter.
0: A teste annyira keserű.
1: Njegove tijelo tako gorko.
2: Did you ever test with the tongue his body?
0: Bármikor is megízleted a testét a nyelveddel?
1: Jesi ikada jezikom kušala njegovo tijelo?
2: No.
0: Nem.
1: Nisam.
2: You see, on the middle of the tongue.
0: Látod, a nyelv közepén.
1: Na sredini jezika.
2: There is a special chakra.
0: Ott van egy különleges chakra.
2: Not on the top of the tongue.
1: Postoji posebna chakra, ne na vrhu jezika, nego u sredini.
2: But very deep. In the middle of the tongue.
0: Nem a nyelvhegyén, hanem nagyon mélyen bent a nyelv közepén.
2: And if you touch his body with that point of the tongue.
0: A testét a nyelvednek azzal a részével kell megérintened.
1: I ako dotakneš Ivino tijelo s tom točkom na jeziku.
2: You will experience the bitterness.
0: Akkor majd megtapasztalod, hogy milyen keserű.
1: Okusit ćeš gorčinu.
2: And as bitter his body, that must bitter love he has for you.
0: És amilyen keserű a teste, annyira keserű az irántad érzett szeretete.
1: I onako gorko koliko je njegovo tijelo, toliko gorka mora biti njegova ljubav prema tebi.
2: And for bhaktas?
0: A bhaktáknak pedig?
1: A za bhakte?
2: He gave nektar.
0: Nektárt adott.
1: Njima je dao nektar.
2: She said, how should I know this?
0: Azt mondta Parvati, ezt honnan tudhatnám?
1: Parvati upitala kako da to znam.
2: Very easy.
0: Nagyon könnyen.
1: Jako lako.
2: Tomorrow when he's sitting on the rock and you wash his body.
0: Holnap, amikor kiül a sziklára és te lemosod a testét.
1: Sutra, kad on sjedi na stijeni, a ti pereš njegovo tijelo.
2: You must open your mouth wide.
0: Nyisd ki szélesre a szádat.
1: Jako tvori usta.
2: Till the middle point of the tongue is out.
0: Amíg a nyelved középső része is ki nem ér a szádból.
1: Dok ne isplaziš jezik do sredine.
2: And test his shoulder.
0: És ízleled meg a vállát.
1: I dotakni mu rame.
2: But carefully.
0: De óvatosan.
1: Ali oprezno.
2: If he will see.
0: Ha észreveszi.
1: I ako on to vidi.
2: He will kill you.
0: Megöl.
1: Ubit će te.
2: Parvati was prepared.
0: Parvati felkészült.
1: Parvati bila pripremljena.
2: That's called brainwashing.
0: Ezt hívják úgy, hogy agymosás.
1: To se zove ispiranje mozga.
2: Whatever confidence you had inside, that was washed away.
0: Bármi bizalom is volt benned belül, az most ki lett mosva.
1: Isprano vam je sve ono povjerenje koje ste imali.
2: Then he went to Shiva.
0: Akkor elment Shivához.
1: Nakon toga narad otišao Shivi.
2: Lord Shiva, how divine you are.
0: O Uram Shiva, mennyire isteni vagy.
1: O Gospode Shiva, kako si ti božanstven.
2: Till Shiva melted.
0: Amíg az Úr Shiva elolvadt.
1: I tako sve dok se Shiva nije rastopio.
2: And then said, and the Parvati, oh, such a holy, divine.
0: És aztán azt mondta, oh, Parvati, milyen szent, milyen isteni.
1: I onda Narada rekao, kako je Parvati sveta i božanska.
2: She loves you, Lord.
0: Ő nagyon szeret téged.
1: Gospode, ona te tako voli.
2: No one in this universe exists so great devotee like Parvati for you.
0: Ebben a világegyetemben nem létezik még egy olyan nagy hívő, mint Parvati számodra.
1: U cijelom univerzumu nema većeg tvog posvećenika od Parvati.
2: And Shiva was melted and he said yes.
0: Shiva je ova, igen, igen.
1: I Shiva je sav raznježen rekao da.
2: And when Shiva was completely melted.
0: S amikor Shiva teljesen elolva.
1: Kad se Shiva potpuno rastopio.
2: When he entered nearly in the heart of Shiva.
0: Ő majdnem elérte Shiva szívét.
1: Kad je dopro gotovo do Shivinog srca.
2: Then he said, but my Lord.
0: És akkor azt mondta, de Reko, Uram.
1: Ali znaš, Gospode.
2: One thing I don't understand.
0: Egy dolgot mégsem értek.
1: Jednu stvar ne razumijem.
2: He said, what?
0: Mit?
1: Što to?
2: But still, why she want to kill you?
0: Azt, hogy miért akar téged mégis megölni?
1: Ne znam zašto te ona želi ubiti.
2: I don't know, I heard.
0: Nem tudom, csak úgy hallottam.
1: Ne znam to, ali sam čuo.
2: That she want to eat you.
0: Hogy fel akar téged falni.
1: Da te želi pojesti.
2: That must she hate.
0: Annyira gyűlöl.
1: Ona te toliko mrzi.
2: So I can't understand.
0: Nem értem.
1: Ja to nem
2: How rozumjet. Does two things exist together?
0: Két dolog hogyan létezhet együtt?
1: Kako te dvije stvari mogu postojati zajedno?
2: Love and hate.
0: Szeretet és gyűlölet.
1: Ljubav i mržnja.
2: But Lord, that's your Maya.
0: De Uram, ez a te Majád.
1: Ali Gospode, sve to tvoja Maja.
2: You can do that hate and love are together.
0: Te megteheted, hogy a szeretet és a gyűlölet együtt van.
1: Ti možeš učiniti da ljubav i mržnja zajedno postoje.
2: I have heard.
0: Úgy hallottam.
1: Čuo sam.
2: Tomorrow is your last bath.
0: Holnap van az utolsó fürdőnapod.
1: Da ti je sutra zadnja kupka.
2: But you are the Lord, knower of all three, past, present and future. You must know.
0: De te vagy a mindhárom világ ura, a múlt, a jelen és a jövő ura. Neked tudnod kell.
1: Ali ti to sigurno već znaš, jer ti si znalac i prošlosti, sadašnjosti, budućnosti.
2: Tomorrow during the bath.
0: Holnap a fürdés ideje alatt.
1: Sutra, za vrijeme dok se kupaš.
2: She will attack on your right shoulder.
0: Meg fog támadni a jobb válladnál.
1: Ona će napasti tvoje desno rame.
2: With such a wide open mouth.
0: Olyan vad, kitátott szájjal.
1: Sa širom razjapljenim ustima.
2: Not little, very wide.
0: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szájjal.
1: Neće ih samo malo otvoriti, već razjapiti.
2: If you will survive in that constellation.
0: Ha ezt a konstellációt túléled.
1: Ako preživiš tu konstelaciju.
2: Then will be okay.
0: Akkor minden rendben lesz.
1: Sve će biti dobro.
2: Otherwise the whole universe will collapse together.
0: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
1: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
2: But she is well informed.
0: De ő nagyon jól informált.
1: Ali ona je jako dobro obavještena.
2: If you notice and take care, she will not do.
0: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
1: Ako primijetiš to smjere, ona to neće učiniti.
2: So you should play innocently.
0: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
1: Zato odglumi nevinášce.
2: But as soon as she opens mouth,
0: mihelyst kinyitja a száját,
1: čím ona tvorí ústa,
2: better you escape.
0: Jobb, ha elmenekülsz.
1: Ti najbolje pobjegni.
2: So now the next day is coming.
0: Így hát eljött a másnap.
1: Kako je stigao sljedeći dan?
2: Shiva's heart is pumping.
0: Shiva sive pugrát.
1: Shivino srce je tuklo.
2: What she is going to do?
0: Mit fog most činani a Parvati?
1: Što će Parvati učiniti?
2: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
0: A hölgyek néha 1000-ször erősebbek, mint egy tigris.
1: Jer žene su 1000 puta snažnije od tigra.
2: Because that Shakti.
0: Mert ez a Shakti.
1: Jer su one Shakti.
2: That Shakti can be destructive.
0: A Shakti lehet pusztító.
1: Shakti može biti destruktivna.
2: Or can be protective.
0: Vagy védelmező.
1: Ali može zaštititi.
2: That Shakti can be mother.
0: Ez a Shakti lehet anya.
1: Shakti može biti majka.
2: Or that Shakti can be your death.
0: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
1: Ali Shakti može biti vaša smrt.
2: That's why there's a Shakti Puja celebration.
0: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
1: Zato se slavi Shakti Puja.
2: In your car is Shakti.
0: Az autódban Shakti van.
1: U vašem autu postoji Shakti.
2: The engine, the motor is the Shakti.
0: A motor az a Shakti.
1: Motor je Shakti.
2: That can bring to your destination.
0: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
1: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
2: Or that can kill you.
0: De meg is ölhet.
1: Ili koja vas može ubiti.
2: Knife is a Shakti.
0: A kés is Shakti.
1: Nož je Shakti.
2: Gun is Shakti.
0: A pisztoly Shakti.
1: Puska pisztoly je Shakti.
2: Electricity Shakti.
0: Az elektromosság Shakti.
1: Električna energia je Shakti.
2: The whole world is entirely filled with Shakti.
0: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
1: Cijeli je svijet ispunjen sa Shakti.
2: Shakti is ruling, you know.
0: A Shakti uralkodik, tudjátok?
1: Shakti vlada.
2: Ladies are governing the world, not the men.
0: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
1: Žene vladaju svijetom, ne muškarci.
2: Men are only the guards.
0: A férfiak csak az őrök.
1: Muškarci su samo čuvari.
2: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
0: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
1: Shakti je božanska, milostiva, velika.
2: If 1 minute electricity goes out, you know.
0: A 1 percre kimarad a villamos áram.
1: U jednom trenutku kad nestane električna energia.
2: How many millions of or billions of forints lost?
0: Hány milliárd forint vész el?
1: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
2: All factory stops.
0: Az összes gyár megáll.
1: Sve tvornice more obustaviti.
2: All hospitals, the lifts.
0: Összes kórház, lift.
2: Instruments.
1: Bolnice, liftovi, instrumenti.
0: Készülék.
2: All cars stops there where it is.
0: Összes autó megáll ott, ahol van.
1: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
2: And this can save our life.
0: És ez megmentheti az életünket.
1: Ali to isto može spasiti naš život.
2: So this world is full of Shakti.
0: Ez a világ tele van Shaktival.
1: Ovaj svijet pun Shakti.
2: And we should know how to deal with this.
0: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.
1: Trebamo znati kako postupati s time.
2: Shiva was well informed.
0: Shiva jól informált volt.
1: Shiva je bio dobro informiran.
2: Now even Shiva would like to think different, he can't.
0: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
1: Sad kad bi Shiva i želio drugči razmišljati, ne može.
2: Such black males in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
0: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
1: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
2: Even he begins to think nice about Parvati.
0: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
1: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
2: No, she has no power.
0: Nem, nincs rá ereje.
1: Ona više nema snage.
2: She cannot do anything to me.
0: Ő nem tehet velem semmit.
1: Ona mi ništa ne može učiniti.
2: And she loves me.
0: Ső szeret engem.
1: Ona me voli.
2: She is one with me.
0: Ő egy velem.
1: Ona je jedno sa mnom.
2: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
0: De mégis a fantáziájában ott látja szélesen nyitott száját.
1: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
2: And already he feels his shoulder bitten by her.
0: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
1: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
2: That shoulder is already damaged a little.
0: Az a váll már szét is van roncsolva.
1: Rame već malo načeto.
2: Like when someone gets the death sentence.
1: To je kao kad nekog osudite
2: na smrt. The death sentence that he will be.
0: Hogyha valakit halálra ítélnek.
2: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
0: Mielőtt már odavinnék abba a szobába vagy.
2: Emotionally.
0: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
1: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju u kojoj će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
2: She was sitting on the rock.
0: Ült a siklán.
1: Shiva je sjedio na stijeni.
2: Parvati is coming with a bucket of water.
0: Parvati jött egy vödör vízzel.
1: Parvati došla sa kantom vode.
2: And putting water on his body to wash.
0: És elkezdte a vízzel mosni Sivát.
1: Zalievala mu tijelo da ga pere.
2: And right shoulder is trembling.
0: A jobb váll remegett.
1: A Sivino desno rame je drhtalo.
2: And she asks Shiva.
0: És ő megkérdezte Sivát.
1: I ona upita Shivu.
2: Lord.
0: Uram.
1: Gospode.
2: Is this water too cold?
0: Ez a víz túl hideg?
1: Je li ti voda prehladna?
2: No.
0: Ne.
1: Ne, ne, nije.
2: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
0: Akkor miért remeg egy kicsit a vállat most?
1: I zašto ti onda danas drhti rame?
2: He said, no, it's okay.
0: Ne, minden rendben.
1: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
2: So she said, don't worry, it will be okay.
0: Ne aggódj, rendben lesz.
2: Rubbing more and more.
0: Egyre jobban dörzsölte.
1: Hori ti kaže, ne brini, bit će u redu i sve više masirala rame.
2: And Shiva is thinking.
0: Shiva azt gondolta.
1: A Shiva je razmišljao.
2: Definitely, today I will lose my shoulder.
0: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
1: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
2: Out of love, I can't say no.
0: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
1: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
2: And if I will tell something, maybe I'm wrong.
0: Ha mondok
2: I will hurt her.
0: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
1: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
2: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order, it will be okay.
0: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára, minden rendben lesz.
1: A Parvati rekla, gospode, nemoj obraćati previše pažnje na to desno rame, bit će sve u redu.
2: And she was thinking.
0: Shiva azt gondolta.
1: Shiva razmišljao.
2: Narada is right.
0: Naradának igaza van.
1: Narada je u pravu.
2: Definitely she is planning.
0: Biztosan tervezi már.
1: Ona očito nešto planira.
2: So he was looking that side and then looking again back side.
0: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
2: And she opened wide mouth.
0: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
2: So he could see on her shadow. On the rock.
0: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
1: Shiva se ogledavo lijevo desno i vidio Parvati sa razjapljenim
2: ustima. Mouth was opening wide.
1: I vidio je njenu sjenu.
0: Nagyon sjelesa njelt.
1: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
2: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
0: Mivel a njelve közepével akarta megérinteni a bőrét.
1: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
2: And she came near.
0: És közel hajolt hozzá.
1: I priblížila mu se.
2: And in that minute Shiva looked to her.
0: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
1: I v tom trenutku je Shiva pogledal.
2: So complete picture was there.
0: Ott volt egy teljes kép.
1: Imali smo kompletnu sliku.
2: As Narada described.
0: Ahogy Narada leírta.
1: Onako kako je Narada opisao.
2: Perfectly.
0: Tökéletesen.
1: Savršeno točno tako.
2: His plan was successful.
0: Terve sikeres volt.
1: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
2: Shiva ran away.

0: De annyira gyorsan még sohasem futott.
1: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
2: So that fast running away your confidence.
0: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
1: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
2: That fast running away your devotion.
0: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
1: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
2: Shiva and Narada have lost nothing.
0: Narada nem veszített semmit.
1: Narada nije ništa izgubio.
2: But you lost something.
0: De te veszítesz valamit.
1: Ali vi ste nešto izgubili.
2: It destroyed your spirituality.
0: A te lelkiségedet tette tönkre.
1: Te uništilo vašu duhovnost.
2: It took long time.
0: Sok időbe telt.
1: Trebalo je dugo vremena.
2: Few hundred years.
0: Pár száz évbe.
1: Nekoliko stotina godina.
2: Till they could come again together.
0: Amíg megint újra egy összekerültek.
1: Dok se nisu opet mogli spojiti.
2: And speak what happened.
0: És megbeszélték, hogy mi történt.
1: I razgovarati o tome što se dogodilo.
2: Then they both smiled.
0: Akkor mindketten mosolyogtak.
1: Ona se oboje nasmiješilo.
2: It was the Narada's politic.
0: Ez a Narada politikája volt.
1: Bila je to Naradina politika.
2: In that minute Narada came.
0: Abban a pillanatban jött Narada.
1: Tom trenutku je došao Narada.
2: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means Shiva, please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva, kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me, please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is pjeval tako pun devocije, predanosti, Shiva mu je oprosti, jer Om Namo Shivaya znači, Gospode, oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be or everything okay like before.
1: Megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti kao prije, nego to je jedan novi početak, novi korak.
0: So therefore you should surrender.
1: Ezért add át magad.
2: Zato se trebate predati.
0: And you should care about people. Don't neglect them.
1: És figyelj oda az emberekre. Ne utasítsd el őket.
2: Trebate brinuti o ljudima, ne zanemarivati ih.
0: As greater you become, that much humble you should become.
1: Minél nagyobb leszel, annál alázatosabbnak kell lenned.
2: I što veći postajete, to trebate postati i ponizniji.
0: As soon as the thoughts of power comes in your mind, dominating, then you will fall down spiritually.
1: Mihelyest az erő fog megjelenni az elmédben, a dominancia, akkor spirituálisan megint alá fogsz hullani.
2: Čím se vašem umu pojave misli o moći, o dominaciji, tada duhovno padate.
0: Yoga teacher must be very humble.
1: A yoga oktatónak nagyon alázatosnak kell lenni.
2: Učitelji joge trebaju biti veoma ponizni.
0: Yoga teacher have to love the people.
1: A yoga oktatónak szeretnie kell az embereket.
2: Učitelji joge trebaju voljeti ljude.
0: And you should be so kind, so humble, so loving heart that people are looking forward to come to the satsang or to the class.
1: És annyira kedvesnek és alázatosnak és szerető szívűnek kell lenned, hogy az emberek várják már azt, hogy mi

0: mikor lesz már a jóga óra vagy a szatszang.
1: Trebate biti tako ljubazni, toliko poniznog srca punog ljubavi, da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
2: Someone wrote me a letter.
0: Valaki írt nekem egy levelet.
1: Nekom je napisao pismo.
2: From one of your countries.
0: Az egyik országotokból.
1: Iz jedna od vaših zemalja.
2: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
0: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
1: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
2: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
0: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
1: Je celý týden toliko težak i tako dug, dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
2: I am longing for that.
0: Nagyon vágyom rá.
1: Ja žudim za time.
2: And some people write me letter.
0: És valaki azt írta nekem levélben.
1: Neki su mi ljudi napisali pisma.
2: Excuse me, please.
0: Kérlek, bocsáss meg.
1: Oprosti, molim te.
2: But I hate to go to satsang.
0: De utálok a satsangra menni.
1: Ali mrzim ići na satsang.
2: I don't like these people there.
0: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
1: Ne volim ljude koji su tamo.
2: They are sitting all these crazy people.
0: Az összes őrült ott ül.
1: Tamo sjede sve neki luđaci.
2: And nobody loves someone.
0: Senki se szereti egymást.
1: I niko ne voli drugoga.
2: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
0: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
1: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
2: Like these people are also there.
0: Ilyen emberek is vannak ott.
1: Ima i takvih slučajeva.
2: So it is that person who sees negative is the negative.
0: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
1: A negatívna je osoba, ona osoba koja vidi negatívno.
2: Because they lost this love.
0: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
1: Jer takva osoba izgubila ljubav.
2: And when there is no love, then everything is disturbing.
0: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
1: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
2: That everyone is stranger.
0: Akkor mindenki idegen.
1: Onda su svi međusobno stranci.
2: And one feels that they are against me.
0: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
1: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
2: So this means now you fall into the darkness.
0: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
1: To znači da sada padate u tamu.
2: Your spirituality is getting down, is decreasing.
0: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
1: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
2: If your spirituality is increasing,
0: ha a lelkiséged növekszik,
1: ako vam raste duhovnost,
2: then you will not see like this.
0: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
1: Onda nećete primjećivati takve stvari.
2: So those who are not going in satsang,
0: tehát akik nem mennek a satsangra,
1: oni koji ne odlaze na satsang,
2: their development is very slow.
0: Azok nagyon lassan fejlődnek.
1: Njihovi razvoj je jako spor.
2: And you are not going for the organizers to the satsang.
0: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
1: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
2: You are going to Mahaprabhuji.
0: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
2: Devapuriji.
0: Devapuriji kedvéért.
1: Vidite Mahaprabhuji u Devapuriji.
2: And you are going for yourself, not for anybody.
0: És saját magadért mész oda, nem másért.
1: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
2: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
0: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
1: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
2: And someone have to be a little strict.
0: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
1: Ponekad treba biti malo strict and strog.
2: Someone have to organize something.
0: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
1: Neko i mora organizirati stvari.
2: That's it.
0: Erről van szó.
2: Even you don't like injection, but doctor have to give injection.
0: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
1: Jako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
2: May you think how cruel he is?
0: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
1: Vi možete misliti da je on okrutan.
2: How unhuman he can be?
0: Milyen embertelen.
1: Da je
2: without
1: nehuman,
2: any feelings.
0: Érzéstelen.
1: Bez osjećajan.
2: 5 cm long needle.
0: 5 centis tű.
1: Ubode vam iglu od 5 cm.
2: But doctor don't think like that.
0: De az orvos nem így gondolkodik.
1: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
2: He has positive thinking.
0: Ő pozitívan gondolkodik.
1: On pozitívno razmišlja.
2: That you will be helped through this.
0: Hogy ez meggyógyít téged.
1: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
2: Therefore,
0: ezért
2: all should be humble.
0: Mindenki legyen alázatos.
1: No one bi treba biti ponizni.
2: No one should be afraid about anybody.
0: Senki se féljen senkitől.
1: I niko se ne bi treba bojat nekog drugog.
2: Help, help, help.
0: Segíts, segíts, segíts.
1: Pomozite, pomozite, pomozite.
2: Then it your intellect will become very clear.
0: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
1: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
2: And your intellect will be supportive.
0: És az intellektusod támogató lesz.
1: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
2: Otherwise you will have bad conscience.
0: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
1: Inače ćete imat lošu savjest.
2: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
0: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
2: Bad feelings.
0: Rosszak az érzéseid.
1: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
0: Akkor elvesztél.
1: Izgube se.
2: And then searching something different.
0: Valami mást keresel.
1: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
2: Also you don't like there.
0: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
1: Onda vam se ni to ne sviđa.
2: Then something different.
0: Akkor megint valami más.
1: Pa opet nešto novo naiđe.
2: There also don't like.
0: Aztán azt sem szereted.
1: Ali ni to vam se ne sviđa.
2: Then you don't know how to come back again.
0: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
1: Na kraju ne znate kako da se vratite.
2: So you should adopt the technique of Narada.
0: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
1: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
2: How to come back to Shiva.
0: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
1: Kako da se vratite Shivi.
2: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
0: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
1: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
2: But now you come back.
0: De most visszajöttél.
1: Ali sada se vraćate.
2: Door is always open.
0: Az ajtó mindig nyitva áll.
1: Vrata su uvijek otvorena.
2: Therefore, avoid the kushanga.
0: Ezért kerüld el a kushangát.
1: Zato izbjegnite kusang, loše
2: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
0: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
1: Izbjegnite loše razgovore, ogovaranja.
2: Don't talk nonsense.
0: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
1: Nemojte sami govoriti gluposti.
2: If you confuse one spiritual person,
0: ha egy spirituális személyt megzavarsz,
1: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
2: then you have to wait for one life,
0: akkor egy életet,
2: for realization.
0: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
1: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
2: If you confuse two,
0: ha kettőt összezavarsz,
2: then two lives,
0: akkor az két élet.
1: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
2: And if you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
0: Ha beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
2: Jesus Maria.
1: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
0: Jezus Mario.
2: And therefore,
0: ezért,
1: zato,
2: everything comes to you.
0: Minden általad jön.
1: Sve vam se vraća.
2: So you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
0: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
1: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
2: So that is against ahimsa.
0: Ez ellentétes az ahimsával.
1: Mert takové ponašanie proti ahimse.
2: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
0: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
1: Ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
2: It's not ahimsa.
0: Ez nem ahimsa.
1: To nije ahimsa.
2: Therefore, always analyze your thoughts.
0: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
1: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
2: Very careful.
0: Nagyon óvatosan.
1: Vrlo pažljivo.
2: You should know that your thought will be very soon your word.
0: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szabad lesz.
1: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
2: And then your words will be very soon the reality.
0: S aztán a szavaid nem sokára a valósággá válnak.
1: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
2: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
0: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
1: To sú neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
2: You will have not find such a master who is so direct to you.
0: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
1: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
2: Because I care about you.
0: Mivel én vigyázok rátok.
1: Ja vam to govorim jer mi je stalo do vas.
2: I'm not someone who give lecture and go away.
0: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
1: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
2: We live together.
0: Mi együtt élünk.
1: Mi živimo zajedno.
2: That's it.

0: सनातन धर्म मात पिता गुरुदेव सत्य सनातन धर्म टुडे इज अ ब्यूटीफुल डे
1: ma csodálatos nap van
0: around the whole world
1: az egész világon
0: without this sun
1: a nap
0: and the moon
1: és a hold
0: we had that very beautiful this day for all whole world
1: ez a nap az egész világ számára gyönyörű volt
0: if they understand if cannot understand doesn't matter but it is
1: akár megértik akár nem akkor is ez van
0: and you know that in India so many cows are suffering
1: tudjátok Indiában nagyon sok tehén szenved
0: I'm here but Fulpuriji is very much going in night also twice and this and that and there's water lot of water and earth and little babies etc what can we do
1: én itt vagyok de Fulpuriji minden éjjel kétszer kimegy és odafigyel rájuk és nagyon sok víz van nagyon sok föld és az egészen kis fiatal bocik is érintettek mit tehetnénk
0: And many people they don't want to speak anything or do anything or anything.
1: Sokan nem akarnak semmiről beszélni, nem akarnak törődni vele.
0: But Fulpuriji is very great going round.
1: De Fulpuriji nagyon nagyszerű, hogy mindig körbe.
0: So just for a one half hour.
1: Egy fél órára.
0: One hour.
1: Vagy egy órára.
0: This. Meditation what we have here.
1: Ez a meditáció, amit most csinálni fogunk.
0: So we shall sit in your heart.
1: Ülj a szívedben.
0: And think of that whole creatures.
1: És gondolj ezekre a teremtményekre.
0: And when who happens, we know that what is happening.
1: Ami történik, tudjuk mi történik.
0: So for animals also.
1: Az állatoknak is.
0: Many people also make so many birds and other animals in the forest.
1: Sok ember foglalkozik a madarakkal is és más állatokkal az erdőben.
0: They don't know how they should do.
1: De nem tudják, hogyan csinálják.
0: In the forest, very long, there is, here is not too much.
1: Az erdőben itt már nincs olyan sok.
0: But they how they are sitting, what is happening, etc.
1: De hogy mi történik ott?
0: So we cannot do so much.
1: Nem tudunk sok mindent tenni.
0: But let us say from our heart that just innerly, and we said

0: give the blessings.
1: De belül a szívünkből adjunk áldást.
0: So that all they should have today on this beautiful day.
1: Hogy ma mindannyiuknak csodálatos napja legyen.
0: Of course, if you are little problems with children, doesn't matter.
1: Természetesen, hogyha gyerekekkel van valami kis gond, az nem számít.
0: You also, you can move little bit from the sun or the this.
1: Akkor egy kicsit arrébb mehetsz, hogy ne a napon ülj, vagy ilyesmi.
0: We have to feel ourselves.
1: Éreznünk kell önmagunkat.
0: And so we are here. You can take your mala.
1: Hogy itt vagyunk.
0: And this mala, our mala is, a, you know that, with this mantra.
1: Kezedbe veheted a máládat, és ismered a málát és a mantrát.
0: And you should with this meditation.
1: És ezzel meditálj.
0: This mala.
1: Ez a mála.
0: Our mala is the mala.
1: Ami málánk, az mála.
0: So that all it will come, everything will come together with this.
1: És ezzel minden összegyűlik.
0: So it is very problems, but that is we all every day we are telling, but no, I said we keep them only with this mala in our heart for our feelings and our. We can give from our heart, it will come good for them, God will give.
1: Sok gond van, erről minden nap beszélünk, és azt mondom, hogy csak a málával, a szívünkből adjunk neki, és akkor Isten segít.
0: Your mala.
1: A málád.
0: As you like, sit, like, lie down, stay, anyhow.
1: Ahogy szeretnéd, ülve vagy feküdj le.
0: But become one.
1: De válj egyé.
0: About this, what it is.
1: Ezzel.
0: And this is for us. For each other. We know that we, it is for our.
1: Ez értünk van és egymásért, és mindannyian tudjuk, hogy értünk.
0: And what we all, it means all animals or anything.
1: Ez azt jelenti, hogy minden állatért és mindenért.
0: Also for your house animals.
1: A házi állataidért is.
0: They are suffering also sometimes very strong.
1: Néha ők is nagyon szenvednek.
0: And there many there. They are only in little house. They should be in the far distance. They can. But anyhow, all they are good. We shall give us from our heart.
1: Néha csak egy kis helyen vannak bezárva, pedig nagy területre lenne szükségük, de akár hogy is van, jó van, és adjunk nekik a szívünkből.
0: Our mantra.
1: A mantránkat.
0: Sri Deep Narayan Bhagwan ki jai.

0: Wenn ihr Maler wird completed, dann kannst du hinlegen.
1: Amikor végigre jössz a máládnak, tedd le.
0: But of a mala van completed.
1: Egy teljes málának.